0: from Ludacris to T-Pain.
1: What up? This is Ludacris.
2: What's up, man? It's your boy T-Pain.
0: Kansas City's number one for hip-hop, R&B, and throwbacks. Hot 103 Jams. Zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigazow, zigaz